0: festák.
1: Stage.
0: Rock. Poctivej český festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.

0: festák. Poctivej český festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Český festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.

festák. Stage. Poctivej český festák. Stage. Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage. Tak. Stage. Rock Radio Stage. Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Radio Stage.

0: a potom zlomit vás.
1: Rock Radio.
0: A potom zlomit vás.
1: Rock Radio Stage.
2: Stage.
0: On zlomit vás.
1: Rock Radio Stage.
2: Stage.
0: Zlomit vás.
1: Rock Radio Stage.
2: Stage.
0: Vás.
1: Rock Radio Stage.

český festák. Stage. Poctivej český festák. Stage. Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage. Český festák. Stage. Rock Radio Stage. Festák. Stage. Rock Radio Stage. Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.